A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos bejelentés az iskola kezdési támogatásról, ne maradjon el az utas biztosítás, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utas biztosítás, számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utas biztosításokról. Újabb munkákba kezd a MÁV, karbantartás miatt több ponton módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon. Július 20-áig dolgoznak Rákospalota-Újpest állomáson. A vasútársaság tájékoztatása szerint a szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsereprogram első állomása. Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Fűzesabolyban is várhatók hasonló munkák. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Kesztei bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny mezőnye július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Az ország nagy részén több órás napsütésben bízhatunk ma is, bár néhol erőteljesebb lesz majd a gomoly felhőképződés. Elsősorban északkeleten és a keleti tájakon alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, máshol számottevő csapadék nem valószínű. A szél továbbra is élénk marad, 22-32 fok között alakulnak a csúcsok, a csapadékosabb északkeleti tájakon lesz majd a leghűvösebb. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, marad a szeles idő 27-32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Népművészeti kiállítás Zalaegerszegen. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az Országos Népművészeti Kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. A szervezők célja, hogy a hagyományos kézműves kultúrát a mai kor igényeihez kapcsolva mutassák be. A megnyitón hangsúlyozták, a népművészet nem csak múlt, hanem ma is élő és használható érték. A kiállítás augusztus végéig látogatható, írja az AOL. Ítélkezési szünet kezdődik jövő héten a bíróságokon. Július 15-től szerdától egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek majd, vagyis nem tartanak tárgyalásokat csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zárnak be, csak változik a nyitvatartásuk. Július 22-e és augusztus 30-a között szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelő irodák is, írja az Egerszegi Hírek. Zala vármegyében a zalaegerszegi, a nagykanizsai és a keszthelyi járásbíróságon továbbra is elérhető lesz az ügyfélsegítő szolgáltatás, de a lenti járásbíróság félfogadását a zalaegerszegi járásbíróság látja el. Az ítélkezési szünet alatt a bírósági közvetítés továbbra is működik, hogy a felek peren kívül gyorsabban és rugalmasabban jussanak megállapodásra. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Megújul az előregedett szennyvízcsatorna hálózat a Kinizsipál utcában, a Radnóti Miklós és a Vlasics-Gyula utca közötti szakaszon. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a több évtizede épült csatornarendszer rossz műszaki állapotban van. Több helyen repedéseket, szakadásokat és a csőillesztéseknél talajvíz szivárgást is feltártak a vizsgálataik. Ezért van szükség a korszerűsítésére. A beruházás 3 ütemben valósul meg. Elsőként a Vlasics-Gyula utca és a Barát Ferenc utca közötti szakaszon kezdődtek meg a munkák. A városvezető azt is hozzátette, hogy az új csatorna kialakítása a legtöbb helyen lehetővé teszi a régi rendszer folyamatos üzemeltetését. Így csak az átkötések idején lehet szükség rövidebb üzemszünetre, a közlekedők viszont októberig forgalomkorlátozásokra számíthatnak. A közműépítés után teljes szélességében új aszfaltot kap majd a Kinizsi utca. Felújították a zalalövői Borostyántóhoz vezető utat. A strandot és a kutyabarát fürdőhelyet kiszolgáló út első 500 méterre kapott új aszfaltburkolatot, közölte a város. A szakasz már régóta volt nagyon rossz állapotban, így a beruházásra biztonságos közlekedés miatt volt szükség. A fejlesztés a kempinghez vezető úton folytatódhat a közeljövőben. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
5: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
2: Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás Zalaegerszegen. Az erről szóló határozatot a közösségi oldalán osztotta meg a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint az intézkedést azért lehetett visszavonni, mert helyreállt a vízellátó rendszer, és már stabilan működik, tehát nem kell vízhiánytól tartaniuk a helyieknek. A korlátozást még június 24-én rendelték el a városban. Akkor a szárazság és a napokig tartó hőhullám miatt megemelkedett a lakosság vízfogyasztása, emiatt kiürültek a víztározók. A korlátozás értelmében nem lehetett vezetékes vízzel utakat és kerteket locsolni. Autót mosni és medencéket sem lehetett ezzel feltölteni. Bár a vízellátó stabilan működik, ennek ellenére tudatos vízhasználatra kérnek minket a szakemberek. Újra látogatható a Gyenesdiási Festetics kilátó. Befejeződtek a karbantartási munkálatok, így ismét fellépcsőzhetnek rá a kirándulók. Írja a vilavbalaton.hu. A kilátót tavaly augusztusban zárták le. A faanyaga ugyanis annyira leromlott, hogy balesetveszélyessé vált. Az akkori tervek szerint egy hónap alatt rendbe hozták volna az építményt, azonban csak most végeztek a szakemberek. A felújítás során megerősítették a tartó szerkezetet, a főtartókat acélköpenyezéssel látták el, és több helyen új szerkezeti elemeket építettek be. Így már biztonságos a kilátó, ami a jövőben akár egy átfogó korszerűsítésen is áteshet, de akár egy új kilátó is épülhet helyette. Tájékoztatta a portált a Bakonyerdő ZRT. A Festetics kilátó a térség egyik meghatározó turisztikai látványossága. 2024-ben több mint 20 000 lépcsőztek fel a tetejére. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás. Mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztályvezetője.
6: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül. Figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat és a göcsei életformát. Továbbra is stabil nyári idő valószínű környékünkön, sok napsütéssel és fokozatosan erősödő felmelegedéssel. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami már ismét melegebb nyári napokat ígér. A délelőtti órákban többnyire gyengén felhős égboltra számíthatunk. A következő napokban ismét erősödhet a meleg, miközben a csapadék mennyisége várhatóan továbbra is kevés marad.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és a hét utolsó napján vasárnap köszöntök mindenkit, július 12-e van. A legjobb zenékkel pedig jövök az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Lutréci, a McLean, a Somebody Loves You Honeyval, na meg a Shakedown, az At Night-tal kezdünk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Lutrícia McLean ébresztett minket a Someone's Love You Honey-val. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan hozok majd érdekességeket a mai napról, meg persze azt is, hogy mi lesz majd a mai reggel témája. Ki fog minden derülni a maga idejében, addig is szóljanak a legjobb zenék, gyorsan én főzök egy kávét, ezt ajánlom mindenkinek, aztán folytatjuk majd. De addig itt lesz például velem Sola Ama a You Meet Need Somebody-val, na meg az a kompakt diszkó, aki nemrégiben összeállt újra, és adtak egy koncertet méghozzá a Durán Durán előzenekaraként itt Budapesten, és hát nagyon nagy sikere volt Begijéknek. Jön tőlük most a Feel the Rain ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, a bársony hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody-val ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, mert hogy július 12-e vasárnap van, és hamarosan hozom majd, lesz szó technológiáról, filmről, na meg sportról, jönnek hamarosan a részletek, egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk majd a legjobb zenékkel. A hírek után már is szól majd az Outkast dala, a Hey Ya!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Újra megszépült Gizike a város gőzmozdonya. Kormányablakbusz érkezik több zalai településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges.

0: szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
1: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
0: Ismét megújult Gizike a város ikonikus gőzmozdonya. Erről Zalaegerszeg polgármestere számolt be közösségi oldalán. Balázs Zoltán posztja szerint a Gyesebb munkatársai szépítették meg az 1898-ban Bécsben gyártott mozdonyt. A gőzös 1978-ban a saját kerekén érkezett Zalaegerszegre, és annak emlékére került a vasútállomás mellé, hogy a zalai megyeszékhelyen szolgált az utolsó ilyen lokomotív. Az AOL azt írja, hogy Gizike egyszer már átesett egy nagy felújításon. 2010-ben önkéntes munkával varázsolták újjá, majd 2011-ben újra felavatták. Zala vármegyébe érkezik a kormányablak busz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az országos népművészeti kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Puskás Peti ébresztett minket a Bieber-szel, ez volt az Ahol jártunk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, a technológia 7 óra után lesz terítéken, ugyanis egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és bizonyos feladatokat végeznek majd vele el a jövőbe, jönnek a részletek, aztán 8 óra után a filmvilágba csöppenünk bele, de egy életrajzi film készül Shania Twainről, úgyhogy majd erről jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban sporttal kapcsolatos színes hírt hozok, egyáltalán nem az aktív sportolásról lesz szó, vagy bármilyen eseményről, hanem arról, hogy 2 tizenéves csávó egy álommelót zsebelt be a hétvégére, és 15 millió forintot kapnak azért, hogy végignézik a VB összes meccsét, és még egyéb dolgokat is csinálnak, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz például velem majd hamarosan Michael Bublé és az I Believe You, de előtte meghallgatjuk Will Smith-t és Düberög, a Men in Black most itt a Besten. Szép!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a nap első témája 7 óra után, méghozzá egy humanoid robotról lesz szó, aki meghódította a vulkánt, és egyéb feladatokat fognak vele végezni a jövőben, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, a hangulat felelősök között és az ébresztő felelősök között ott van a Madison Avenue csapata, a Don't Call Me Baby-vel érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Több szakrendelésen sem fogadnak betegeket a kórházban. Hívész népszerűsítik az influencerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, a külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hír Balaton. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg. Vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Kedvező nyári idő ígérkezik környékünkön, és a különböző előrejelzések alapján ismét erősödhet a felmelegedés. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, helyenként 32-33 fok közelében is alakulhat, miközben az éjszakák még viszonylag kellemesek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a szabadtéri programokhoz többnyire kedvező időjárás várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy humanoid droid segíthet adatokat gyűjteni, például expedíciók során, ugyanis most az egyik meghódította az egyik vulkánt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, július 12-e vasárnap van, és ébredünk például majd a Madison Avenue-val, na meg Fabian Juli és Zuhaker közösével, ez a Girly!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már ki lehet jelenteni, hogy nincsen határ. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz a Madison Avenue hamarosan a Don't Call Me Baby-vel, most viszont egy duettel megyünk tovább, amiben ott van Madonna, a pop divája, meg Justin Timberlake. Ez a 4 Minutes most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Kalabriába jártunk, ez volt a Destination Calabria. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet következik, és már is itt lesz velem a Destiny's Child, a Say My Name-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Diplomaosztó a Pannon Egyetemen. Emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszentiváni nőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérné Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként komoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Destiny's Child és a Say My Name. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik Shania Twain majd hamarosan egy életrajzi filmmel. Ezt jelentette be az énekesnő, jönnek a részletek. Na meg persze a legjobb zenéket is hozom. Itt lesz a Spice Girls csapata a Stappal, a folytatás pedig a Scissor Sisteré. Ez az I Don't Feel Like Dancing. Rádiózunk együtt egészen délig.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, aztán 8 óra után jön Shania Twain és a róla szóló életrajzi film, mert hogy lesz ilyen, ezt jelentette be az énekesnő, na meg persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna rögtön majd a hírek után, az SOS-szel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Újra megszépült Gizike a város gőzmozdonya. Kormányablakbusz érkezik több zalai településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Ismét megújult Gizike a város ikonikus gőzmozdonya. Erről Zalaegerszeg polgármestere számolt be közösségi oldalán. Balad Zoltán posztja szerint a Gyesebb munkatársai szépítették meg az 1898-ban Bécsben gyártott mozdonyt. A gőzös 1978-ban a saját kerekén érkezett Zalaegerszegre, és annak emlékére került a vasútállomás mellé, hogy a zalai megyeszékhelyen szolgált az utolsó ilyen lokomotív. Az AOL azt írja, hogy Gizike egyszer már átesett egy nagy felújításon. 2010-ben önkéntes munkával varázsolták újjá, majd 2011-ben újra felavatták. Zala vármegyébe érkezik a kormányablak busz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az országos népművészeti kiállítás.

0: sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek! A hét utolsó napján ébredünk együtt. Július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ebbe az órába Shania Twainről lesz szó, akiről most készül egy önéletrajzi film. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is, az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Rihanna slágerével. Ez az SOS!
1: SFM.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett a stúdióalbumon is dolgozik. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Eminem majd hamarosan a The Real Slim Shady-vel, a folytatás viszont Mikáé. Ez a Grease Kelly most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk, ez volt a The Real Slim Shady, és jön egy rövid szünet, és utána természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hírek után rögtön itt lesz velem C.G. Louise, a Sweet For My Sweet-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Több szakrendelésen sem fogadnak betegeket a kórházban. Hívész népszerűsítik az influencerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A MABISZ oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogy érezték itt magukat. Írja a Hírbalaton. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg. Vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Kedvező nyári idő ígérkezik környékünkön, és a különböző előrejelzések alapján ismét erősödhet a felmelegedés. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, helyenként 32-33 fok közelében is alakulhat, miközben az éjszakák még viszonylag kellemesek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a szabadtéri programokhoz többnyire kedvező időjárás várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az RTF New és a Csak azért is szerelem. 9 óra után pedig hamarosan jövök majd a sportrovattal, amiben nem sportról, hanem két fiatal csávóról lesz szó, akik azt a feladatot kapták és azért kapnak pénzt, hogy végignézzék a VB mind a 104 meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, és apropó sport, hát a tavalyi BL döntőn nem más zenélt, mint Lenny Kravitz. Most belemegyünk tovább, ez a Fly Away!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovatban nem a fizikai sportról lesz szó, hanem egy érdekesség méghozzá a foci világbajnoksággal kapcsolatban. Jön kettő fiatal srác, aki azért kapja most pénzt, hogy végignézze mind a 104 meccset, és ezt ki legyen streamelve, és nem kicsit keresnek rajta. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem a Salt and Peppa, a Let's Talk About Sex-tel érkeznek majd. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
1: Let's talk about all the good things and the bad things that make me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Diplomaosztó a Pannon Egyetemen. Emberkereskedelemmel vádolnak egy zalaszentiváni nőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérné Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy zalaszentiváni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrökhöz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul.

0: A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként komoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Rendhagyó a mai sportrovat, mert hogy 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, viszont most jön két srác, aki azért kap fizetést, mert végignézi a VB összes meccsét. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem így július 12-én vasárnap. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk, az LMC-vel rádiózunk együtt délig.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól-lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz majd velem az Atomic Kitten hamarosan a The Tide Is High-jal, előtte viszont meghallgatjuk a Salt and Pepa mega gigas lágerét. Jön a Let's Talk About Sex

Best FM a legjobb zenék. Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy Szolnoki Péter, a Bombon énekese, súlyos betegség következményében 57. életévében elhunyt. Társ volt, apa, barát, énekes, dalszerző és előadó művész. Legyen neki könnyű a föld, részvét az egész családnak.

Best FM a legjobb zenék, nehéz bármit is mondani, azt viszont még hozzátenném, hogy nagyon köszönjük ezt a rengeteg slágert, Peti, és örökre velünk maradsz a daloknak köszönhetően.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indul a Best hétvége, és a következő órában olyan hangulatfelelősök lesznek, mint például Montel Jordan, és a This Is How We Do It érkezik majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Újra megszépült Gizike a város gőzmozdonya. Kormányablakbusz érkezik több zalai településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Ismét megújult Gizike a város ikonikus gőzmozdonya. Erről Zalaegerszeg polgármestere számolt be közösségi oldalán. Balázs Zoltán posztja szerint a Gyesebb munkatársai szépítették meg az 1898-ban Bécsben gyártott mozdonyt. A gőzös 1978-ban a saját kerekén érkezett Zalaegerszegre, és annak emlékére került a vasútállomás mellé, hogy a zalai megyeszékhelyen szolgált az utolsó ilyen lokomotív. Az AOL azt írja, hogy Gizike egyszer már átesett egy nagy felújításon. 2010-ben önkéntes munkával varázsolták újjá, majd 2011-ben újra felavatták. Zala vármegyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd. Olvasható a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a Zalai Kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az Országos Népművészeti Kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra, július 12-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és a legjobb zenéket hozom, hogy dübörögjön a best hétvége is jól teljen. A délelőttünk itt lesz például az Enwog, a Free Your Mind-dal, a kezdés pedig Pinké, ez a Don't Let Me Get Me. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rácz Gergő és Sziszi közöse a Janem. Szép napot kívánok mindenkinek, július 12-e van, a névnaposok, a Dalmák és az Izabellák, Isten éltesse őket. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk, ugyanis dübörög a Best hétvége. Itt lesz például velem Christina Aguilera és Lil Kim közöse a Can't Hold Us Down, de előtte meghallgatjuk a New Radicals-t. Ez a You Get You What You Give, most itt a Best-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Free Your Mind az MVUK-tól, és folytatom még, van még időnk ebben az órában, csak itt tartunk egy rövid szünetet, és itt lesz velem Blake Shelton és Gwen Stefani közöse, a Nobody But You szól majd itt a Besten hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó órája következik, amiben a hangulatfelelősök között ott van az M People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társasházakat is kisegítheti a paksi atom. A lucernásban bújt el a rendőrgázoló. Kiderült, hol vannak ötcsillagos strandok a Balatonnál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat és a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, veszélyesnek bizonyult.
1: A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja, miként és mennyiből valósítható meg ez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megépítenék a Paks és Budapest közötti távhővezetéket, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgázt spórolhatnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és ami most visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. A füredi kisfaludi strand nyerte el idén a Balaton legjobb strandja címet. 42 üzemeltető szállt ringbe, közülük 25 kapta meg az ötcsillagos kék hullámzászlót. A Balatoni Szövetség szakemberei nézték többek között a fürdőhelyek általános állapotát, a gyeptől a mederig, a parkolási lehetőséget, és azt is, mennyire gyermekbarát a strand. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebédig még csak ezt az egy órát kell kibírnunk közösen, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, és azok gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na erről gondoskodtam. Nelly Furtado is érkezik majd a Turn of the Light-tal, az óra elsője pedig a francia DJ szupersztári David Guetta jön, és a Just a Little More Love.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évekbe repülünk most vissza, és zseniális dance felvételek születtek, ami tele volt energiával, és dögösen megszólaltak a klubba. Egy ilyennel megyünk tovább, és bulizunk egy hatalmasat, méghozzá az M-People-nek köszönhetően. Ez a Moving On Up! Most itt a Besten, együtt rádiózunk, és szólnak a legjobb zenék egészen délig, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Holi.

FM a legjobb zenék, ez volt a Larger Than Life a Backstreet Boys-tól. Szép napot kívánok mindenkinek! Július 12-e van vasárnap, a mai napon a Dalmák és az Izabellák a névnaposak. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig egészen délig még jövök, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik Cosin és a Hide You!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Move in the Right Direction a Gossiptől, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis B-Német Dia érkezik, ővi az irányítás egészen este 6 óráig, és vasárnap van, a mai napon is lesz Night Shift, és a Lounge Mix kerül terítékre, méghozzá 2 órában, mint ahogy egyébként mindig 2 órában szólnak a mixek, de a mai napon Németi lesz majd a vendége, állandó vasárnapi rezidensünk egyébként White Boynak, és... utánuk pedig Big Favi Tamás vár mindenkit. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel kelhetünk együtt legközelebb itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, viszhall!
1: Hűvös a város és az este hideg, unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan csökken itthon az élelmiszerpazarlás, de nem dőlhetünk hátra. Földrengés volt hajnalban Békés Csabán. Elhunyt Szolnoki Péter. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tendencia egyértelműen kedvező, az élelmiszerpazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 esztendőben. A részletekről Nemes Imre, a Nébih elnöke beszélt rádiónknak.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Kisebb földrengés volt itthon Békés Csaba térségében. 2,1-es erősségű mozgást rögzítettek a műszerek hajnalban. Ezt a közelben lakók érezhették is. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal akarta kijátszani a Nemzeti Adó és Vámhivatalt egy vállalkozó Borsodabaui Zemplénben. Így akarta visszakapni adószámát, amit azért töröltek, mert bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak. Szerkesztő programmal megszépített felvételekkel próbálta igazolni, hogy minden a legnagyobb rendben van, ám a revizorok gyanút fogtak, és az újabb helyszíni ellenőrzés igazolta is, hogy hamisításról van szó. Mindennek büntető jogi következménye is lehet a hatóságok megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon együttes társ alapítója. A család arra kérte a rajongókat, ismerősöket, barátokat, hogy részvétüket a közösségi oldalakon fejezzék ki. A 2004-ben Artisius díjjal, idén a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert kiválóság júniusban került kórházba egészségi állapota miatt. 57 éves korában érte a halál.
3: Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A Pussycat Dolls-szal indítom már is a Best délutánt. Hello mindenkinek, jó étvágyat az ebédelőknek, hiszen tél múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és egész délután ígérem, hozom a legeslegjobb slágereket. Itt lesz például a Tankcsapda hamarosan, és a Pesten megjelent Isten, de a Halott Pénz is játszik majd, most pedig a Pussycat Dolls-szal indítok.
5: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék. Ma a legtöbb helyen kevés felhő van az égen, 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap azonban gyengén felhős időre van kilátás néhol záporral. Az előrejelzések szerint az északi szél megélénkül, és a hét első napján hajnalban 13-22, délután pedig 28-34 fok valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M7-esen például a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatáció szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Aztán az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak a külső sáv zárásával. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítés miatt lezárták a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát, a kerülő utakat sárga táblák jelzik, az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, itt az egy óra, úgyhogy jönnek most a legfrissebb hírek, én pedig már bekészítettem a Safri Duo slágerét is. Jön a Baja Baja, és Szia is énekel nekünk, rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Mesterséges intelligencia jön a tilalom Norvégiában, tovább sanyargatja az extrém hőség Franciaországot. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd a személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja vasúti kapcsolatát a térség. Mindehhez komoly pályakarbantartási és felújítási munkára volt szükség vonalon. Nagyon fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A pusztító aszály miatt az egyik legfontosabb a víz megtartása. A részletekről Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője beszélt rádiónknak.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, fedünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást takaró növényekkel. Nagyon fontos, hogy megtörjük a szél erejét. Mindenképpen hűteni kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, a víz megtartásra kell fókuszálnunk.
1: Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az 1-től a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Újabb hőségrekordok dőltek meg Franciaországban, tucatnyi településen mértek 40 fok feletti csúcsokat. A meteorológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, mindez 26 millió embert érint. Az elmúlt napokban megszaporodtak az erdőtüzek, több ezer hektár terület vált a lángok martalékává. A pokoli meleg miatt már délután bezár Párizsban az Eiffel-torony, és a múzeumok is rövidített nyitvatartást vezettek be. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőhullám Franciaországban. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, 27-31 fokkal, északkeleten viszont 21-25 fok jelenti ma a csúcsot, ott záporokra is készüljenek, sokfelé megélénkül majd a szél. A jövő hét eleje még több záport, esetleg zivatart is hozhat, már országszerte, ugyanakkor marad az alapvetően kellemes nyári idő, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, a legfrissebb előrejelzések szerint 29-34 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, 1 óra múlt néhány perccel, ez a vasárnapi Best délután, én pedig már indítom is Szia slágerét, ami világszerte igazán ismertté tette az énekesnőt. Egy dal jön most, a bulizással, a meneküléssel, az önpusztító életmóddal küzdő ember érzéseit mutatja be nekünk, ez pedig nem más, mint a Chandelier.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Donna Louise 1996-os slágerével folytatjuk most az I Love You Always Forever-rel, ami a 90-es évek egyik legszebb romantikus pop slágere. Egy egyszerű, boldog, szerelmes vallomás, amelynek különlegessége Donna Louise lágy, szinte suttogó énekhangja. Az Egyesült Államokban hatalmas siker volt, több hónapig szerepelt a slágerlisták élmezőnyében, és hát egy szinte álomszerű hangulatot hoz most el nekünk. A hangzását sokan a 90-es évek romantikus chill korszakának egyik korai példájaként emlegetik. Következik tehát Donna Louise és az I Love You Always Forever itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék a Bombon együttes közösségi oldalán jelentette be a megrendítő hírt. 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző és előadó művész. A zenekar Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint az előadó súlyos betegség következtében vesztette életét. Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes, dalszerző, előadó művész a mai napon, életének 57. évében súlyos betegség következtében elhunyt. A család és a Bombon zenekar arra kéri a rajongókat, ismerősöket, barátokat, valamint a sajtó képviselőit, hogy a gyász időszakában tartsák tiszteletben a hozzátartozók kérését, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A közlemény zárásában azt írják, az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban. A fájdalom mérhetetlen a szívünkben. Szolnoki Péterre emlékezünk mi is a most következő Bombon slágerrel. Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez érkezik most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek az utakon. Az M5-ösön figyelni kell nagyon például az 51-es és a 72-es kilométer közötti szakaszon, hiszen burkolati jeleket festenek, ezért Hernád és Kecskemét között mindkét irányban a belső sáv zárására kell készülni. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között Kecskemét térségében hídjavítást végeznek a belső sáv zárása mellett, és az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper délutánt kívánok mindenkinek, hét a 2 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel megyünk most tovább, aztán énekel majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgy sem felnél.
1: Én a bárhogy kérném, és DJ személy is gondoskodik a jó hangulatról, tőle a Heaven-t indítom rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Megsemmisítik a választási iratokat. Amerika újabb csapást mért Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazást nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak, a 7-3 hadművelete során pedig összesen több mint 300-at. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelent tette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Napos, gomoly felhős idő várható az ország észak-keleti harmadán, ugyanakkor kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de észak-keleten csak 21-25 fok valószínű. Hajnalra aztán csökken a csapadék hajlam, és holnap napközben alapvetően gomoly felhős napos időig érkezik. A kora hajnali 12-17 fokról délutánra 26-33 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Ez még mindig a Best délután velem, Bénémet Diával, és a folytatásban már DJ Sammyvel, aki 2001-ben jelentette meg a most következő slágerét. A 2000-es évek egyik legismerebb dance feldolgozása lett, ez pedig nem más, mint a Heaven. Az eredeti dalt egyébként Bryan Adams írta, és adtak 84-ben.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Sixpence on the Richard Kiss Me című slágere 98-ban jelent meg, és az egyik legkedveltebb, legromantikusabb popsláger lett a 90-es évek végén. Egy ártatlan játékos szerelemről szól, ezért sokan esküvői és romantikus pillanatok zenéjeként is választották. Az biztos, hogy nagy lökést adott neki, hogy több filmben és sorozatban is szerepelt, például a Dawson's Creek kapcsán is sokan megismerték. Érdekesség, hogy a dal világszerte óriási siker lett, miközben maga a zenekar soha nem lett annyira ismert, mint az egyetlen hatalmas slágere. Következik tehát a Sixpence on the Richer és a Kiss Me. Itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, itt vagyok a friss közlekedési infókkal. Az M6-oson például a főváros felé Bátaszék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot zárták le híd és átteresz javítás miatt. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék. 3, 2, 1.

Ezt a FM a legjobb zenék, van ez a Cartoont, hallgattuk, pár perc múlva pedig jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Innával folytatjuk a délutánt, jön a Hat, de előtte még itt van egy hazai kedvenc, következik a Hooligans, és a Legyen valami a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Több szakrendelésen sem fogadnak betegeket a kórházban. Hívész népszerűsítik az influencerek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Szünetelnek a szakrendelések az Alavár megyei Szent Rafael kórházban. A nyári szabadságolások miatt a pszichiátriai osztályon a gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, valamint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó szakorvosi órája egészen július 24-ig nem lesz elérhető. Ebben az időszakban az akut betegek ellátását a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház biztosítja. Olvasható a kórház közösségi oldalán. A posztjuk szerint a bőrgyógyászati szakrendelésen és a bőr- és nemi beteg gondozóban sem fogadnak majd betegeket július 20-a és 31-e, augusztus 17-e és 19-e, illetve augusztus 31-e és szeptember 4-e között. Az érintett betegek sürgős ellátását ebben az esetben is a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórház végzi. Influencerek népszerűsítik Hévízt. Egész hónapban zajlik a Hévíz álommeló elnevezésű turisztikai kampány, amelynek keretében hazai tartalomgyártók töltenek a városban 4 napot, majd a saját közösségi oldalaikon számolnak be arról, hogy hogyan érezték itt magukat. Írja a Hírbalaton. Múlt héten 2 influencer tapasztalta meg a város nyári hangulatát, a héten pedig újabb vendégek érkeznek a városba, de a kampány a következő hetekben sem áll meg. Vagyis a nyár folyamán Hévíz folyamatosan jelen lesz a legnépszerűbb közösségi platformokon. Kedvező nyári idő ígérkezik környékünkön, és a különböző előrejelzések alapján ismét erősödhet a felmelegedés. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül várható, helyenként 32-33 fok közelében is alakulhat, miközben az éjszakák még viszonylag kellemesek maradnak. A napsütés lesz a meghatározó, így a szabadtéri programokhoz többnyire kedvező időjárás várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt, kellemes vasárnapot és hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt 3 óra, szóval jön most 3 óra együtt, úgyhogy tartsanak velem. És Gwen Stefanival, Akonnel érkezik a Sweet Escape. Jön a Well Hello, így lesz a Van Doom Project, csupa-csupa izgalmas sláger. Innen és a hát pedig már nyitja is az órát.
4: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Szép vasárnapot, kellemes pihenést, jó kis hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy legalább a vasárnap délután tudják egy kis kikapcsolódással tölteni, és mondjuk velem meg a Best FM legjobb zenéivel. Hozom őket, ígérem. Például Naughty Boy és Sam Smith csodás zarát is halljuk hamarosan. Itt lesz a La La La, de jön a Jetlag és a Karszalagok, vagy éppen Karamell és a Jelenés, de most egy kicsit visszaugrunk abba az időbe, amikor még diszkóba jártunk, és egy olyan dal jön, ami kirúgja a házoldalát. Vandum Project, King of My Castle. Szép délután mindenkinek!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Egy szörnyű látomás.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Ismét vár mindenkit a kertmozi. Amit pedig vetítenek, az a Hogyan tudnék élni nélküled. Július 17-én pénteken 21 óra 15-től lesz a vetítés, viszont már a kapukat este 8-tól megnyitják, hogy mindenki el tudja foglalni a helyét. A helyszín a kertmozi, ami pedig nagyon fontos, hogy a belépés ingyenes, de szigorú a regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt ne felejtsék el. Ehhez pedig minden részletet megtalálnak a vetítés Facebook eseményében. Én pedig nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Július 17-én pénteken, tehát este 4:10-től Hogyan tudnék élni nélküled a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Vasárnap délután 4 órához érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig pörgünk tovább. Például a TNT-vel jön a Tiltott Perc.
2: Tiltott percét, hogy érezzelek, hogy újra lássam.
1: És itt lesz az Atomic Kitten is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
4: Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Diplomaosztó a Pannon Egyetemen. Emberkereskedelemmel vádolnak egy Zalaszenti Váni nőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
5: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
4: Diplomaosztót tartottak a Pannon Egyetemen. Összesen 20 sikeresen vizsgázó hallgatót köszöntöttek a Zalaegerszegi Egyetemi Központban. Közülük 15-en gazdaságtudományi, gazdaságinformatikus és mérnöki szakon vették át a diplomájukat. Számol be róla az Egerszegi Hírek. A friss diplomások között van, aki dolgozni kezd, de vannak olyanok is, akik egy másik szakirányon tanulnak tovább, vagy a mesterdiploma megszerzésével folytatják a tanulmányaikat. Gerencsérné Berta Renáta, az egyetem fejlesztési rektor helyettese a diplomaosztón azt mondta, hogy a zalaegerszegi képzési hely továbbra is népszerű a tovább tanulni vágyók körében. A szeptemberben induló fél évet nagy létszámmal tudják majd megkezdeni. Emberkereskedelemmel és kényszermunkával vádolnak egy Zalaszenti Váni nőt. A gyanú szerint az 59 éves asszony kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagyontalan embereknek ajánlotta fel, hogy költözzenek hozzá. Elküldte őket dolgozni, a fizetésüket pedig a saját bankszámlájára utaltatta, miközben a sértetteket rossz körülmények között tartotta. A ház a felső emeletén éltek, ahol még meleg víz sem volt. Egyikük 24 éve élt a házban, még hitelt is vett fel, amit aztán a nő költött el. A rendőrköz tavaly érkezett bejelentés a nőről, akit most hallgattak ki az egyenruhások, írja a polisz.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként komoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb borult időszak nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is felejthetetlen slágerek itt a 88.9 Best FM-en Felem Majoros Ritával. Az Atomic Kitten is érkezik hamarosan, és a The Tide is High, aztán itt lesz Valmar is Manuellel, és az Íget a nap így vasárnap délután. De Robbie Williams már itt is van, hogy indítsa az órát, én pedig szép hétvégét kívánok.
0: 88.9 Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Július 12-e van már, tényleg haladunk a nyár közepe felé, vagy legalábbis július közepe felé. A mai névnaposok az Izabellák és a Dalmák, ők a fő névnaposok, akár így is mondhatom, de a Jánosok, az Ernők, az Eleonórák, a Gerzsonok, a Félixek, a Fedorok és a Fortunátok is egy picit a magukénak érezhetik így július 12-ét, hiszen ott vannak a naptárban, úgyhogy Isten éltesse őket is. És a mai születésnaposokat, évfordulósokat is. Na de nézzünk eseményeket is a mai naphoz köthetően. 1490-ben Székesfehérvárot királlyá koronázták, második Ulászlót. 1543-ban vette feleségül 8. Henrik, Catherine Parr-t, 6. és egyben utolsó feleségét. 1854-ben született George Eastman, a Kodak atyja, aki lehetővé tette a fényképezést az átlagemberek számára. 1925-ben született Gellér Sándor, labdarúgó, az aranycsapat csere kapusa, aki játszott a londoni 6-3-as meccsen. 72 éve 1954-ben Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. De jól tette. 64 éve lépett először színpadra a Rolling Stones. 54 éves lenne a Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. 44 éve az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. 6 éve hunyt el Kelly Preston színésznő. Ma van a fodrászok egyik világnapja, a nemzetközi papírzacskó nap, a pekándiós pite világnap, és a heterokrómia, vagyis a különböző színű szemek világnapja is. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, nyugodtan szóljanak hozzá a kalendáriumhoz, vagy üzenjenek akár rajtam keresztül valamilyen ünneplő szerettüknek, miközben a Sand Lover zenél Runaway itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Július 19-én ismét vár mindenkit az Ebergényi Fesztivál. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan idén is családi programokkal, közösségi élményekkel és igazi városrészi fesztivál hangulattal készülnek. Lesznek színpadi programok, de a fesztivál menü, valamint a gyerekek és családok kedvencei sem maradnak el. Vagyis légvár, kézműves játszóház, arcfestés, popcorn, vattacukor és jótékonysági főzés is várja a látogatókat. Kézművesek és árusok ajándék tárgyai közül is lehet majd böngészni július 19-én. Vár mindenkit az Ebergényi Fesztivál. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Szép délután mindenkinek, 5 órához érkezünk, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig szágoldunk tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz Emily Sandé és a Next to Me. És zenél a 4-es street is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Újra megszépült Gizike a város gőzmozdonya. Kormányablakbusz érkezik több zalai településre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Ismét megújult Gizike a város ikonikus gőzmozdonya. Erről Zalaegerszeg polgármestere számolt be közösségi oldalán. Balázs Zoltán posztja szerint a Gyesebb munkatársai szépítették meg az 1898-ban Bécsben gyártott mozdonyt. A gőzös 1978-ban a saját kerekén érkezett Zalaegerszegre, és annak emlékére került a vasútállomás mellé, hogy a zalai megyeszékhelyen szolgált az utolsó ilyen lokomotív. Az AOL azt írja, hogy Gizike egyszer már átesett egy nagy felújításon. 2010-ben önkéntes munkával varázsolták újjá, majd 2011-ben újra felavatták. Zala vármegyébe érkezik a kormányablakbusz. Júliusban több településen is megáll majd, olvasható a vármegyei kormányhivatal honlapján. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lesz lehetőség. Fontos azonban, hogy az érkezők minden szükséges iratot vigyenek magukkal. A további helyszíneket a zalai kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Élő népművészet címmel nyugat-dunántúli időszaki kiállításra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Mindszentineumban. A tárlaton a régió népművészeinek kiemelkedő alkotásai láthatók. A bemutató az országos népművészeti kiállítás sorozat része, amelyet 5 évente rendeznek meg. Ismét stabilabb nyárias időjárás vár ránk, a legtöbb előrejelzés szerint sok napsütéssel és fokozatos melegedéssel. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 29 és 32 fok között alakul. A reggeli órák kellemesek lesznek, általában 16 és 18 fok közötti minimumokkal. A napsütés mellett időnként gomoly felhők is képződhetnek az égen, de hosszabb, borult időszak nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 5 óra után is tuti kedvencek itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Réte vagyok. Jön egy kis Seal, itt lesz a Kiss from a Rose. Jön majd Shakira, akivel lehet majd nagyokat táncolni. Will Smith is hozza a Miami-t, most pedig Emily Sande énekel egy hatalmasat. Élőben is fantasztikus, de itt a rádióban is, next to me.
4: 88.9 Best FM.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Lazulj a téren, július 18-án szombaton a keresztúri VMK előtti téren Zalaegerszegen. Töltsenek egy vidám nyári napot, ahol a mozgás, a zene, a közösségi élmények és a családi kikapcsolódás találkozik Zalaegerszegen. Színpadi programokkal, koncertekkel, gyermekfoglalkozásokkal, sporttal, kézműveskedéssel és finom falatokkal várnak minden korosztályt. Lesz tánc, lesz szenior örömtánc, lesz arcjóga, meditáció és még kutyás foglalkozás is gyerekeknek. De természetesen koncertekkel is várják a kicsiket, nagyokat, és arcfestéssel, csillám tetoválással és még gyereksarokkal is. Mindenféle földi jóval, finomságokkal és természetesen jó hangulattal. Július 18-án szombaton, tehát Lazulja téren, a keresztúri VMK előtti téren. Jó szórakozást mindenkinek!

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék, amikor a művészet illatot ölt. Böröc Réka, a zalaegerszegi születésű, jelenleg Párizsban élő illatszakértő már több alkalommal alkotott egyedi parfümöket kortárs képzőművészeti művekhez. A könyvtárban arról mesél majd, hogyan találkozhat a képzőművészet és az illatok világa, és miként válhat egy alkotás nem csak láthatóvá, hanem érezhetővé is. Úgyhogy ne maradjanak le, legyenek részesei az új érzékszervi dimenziónak. Az előadáson a részvétel ingyenes, várnak mindenkit július 14-én kedden 17 órára Deák Ferenc megyei és városi könyvtárba. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. A Magda Cum Laude és a főnököm érkezik egy kicsit már a holnapi napot előkészítve, de azért még senki ne gondoljon a hétkezdésre. Én azt mondom, hallgassuk meg a dalt, és aztán élvezzük még a vasárnap délután. A folytatásban Whiteboy érkezik, 6 óra után beindul a Night Shift, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, én pedig holnap délben jövök legközelebb. Addig is minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megsemmisítik a választási iratokat. Aláírásgyűjtés indul, Szenteste napja munkaszüneti nappá válhat. Még egy hétig tart a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, és akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. Szerintük a kezdeményezés széles társadalmi támogatást élvez, ezért úgy vélik a kérdést, akár népszavazás nélkül is rendezni lehetett volna. Holnap megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig meg kell őrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi meg. Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. A labdarúgó világbajnokság elődöntői előtt is Franciaország a legnagyobb esélyes a végső győzelemre, legalábbis az Opta szuper számítógépe szerint. A statisztikai elemzés 33,8%-a teszi a franciák VB címének valószínűségét. A második helyen az Európa bajnok Spanyolország áll 24,2%-kal. Érdekesség, hogy a torna rajtja előtt még a spanyolokat tartotta a legnagyobb favoritnak az Opta. A döntőbe jutásért kedden Franciaország és Spanyolország, szerdán pedig Anglia és a címvédő Argentína csap össze. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillange és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, itt a vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best

hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limifit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com per

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@vesztefembudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptok arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksról fűtenék a fővárosi társasházakat. Földrengés volt Békés Csaba térségében. Az amerikaiak újabb csapást mértek Iránra. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kisebb földrengés volt Békés Csaba térségében. A Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet mérései szerint a 2,1-es magnitudójú földmozgást hajnali 4 óra 1 perckor regisztrálták. A rengést az epicentrum közelében élők érezhették, ugyanakkor a katasztrófa védelemhez és a szeizmológiai obszervatóriumhoz egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés, károkról pedig nincs információ. A paksi atomerőmű hulladék hőjével fűthetik a fővárosi társasházakat. A budapesti közművek a Műszaki Egyetemmel közösen vizsgálja meg, miként és mennyiből valósítható meg mindez. Két legyet ütnének egy csapásra, ha megvalósulhat az ambiciózus terv, a Paks Budapest távhővezeték, írja az Infostart. Egyrészt évente akár 300 millió köbméter földgáz spórolnának meg a fővárosban, másrészt hasznosulna az a víz, amely az erőmű hűtését biztosítja, és amit jelenleg visszaterelnek a Dunába, ami hőterhelést jelent a folyónak, különösen extrém meleg időben. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb, mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Újabb nagyszabású katonai műveletet hajtott végre az Egyesült Államok Irán ellen. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint mintegy 140 iráni katonai célpontot támadtak. Washington szerint a csapások válaszlépések voltak, miután a Hormuzi szorosban iráni támadásért egy ciprusi zászló alatt közlekedő konténer szállító hajót, amely súlyosan megrongálódott, egy civil tengerész pedig eltűnt. Irán közben bejelentette a Hormuzi szoros lezárását és további súlyos megtorlással fenyegetőzött, miközben az amerikai hadvezetés szerint a kereskedelmi hajóforgalom egyelőre továbbra is folyamatos a térségben. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább élénkült a munkaerőpiac, holnap szavaz a parlament az alaptörvénymódosításról. Norvégiában az általános iskolákban betiltják az AI használatát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap dönthet az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. A kormányfő szerint az elfogadás után 5 napja lesz az államfőnek a törvény aláírására. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, az országgyűlés holnap szavazhat az alaptörvény módosításáról, amely egyebek mellett megszüntetni a jelenlegi államfő megbízatását. 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, valamint a vármegyék elnevezését ismét megyére változtatná. Kritikus szintre csökkent a tatai öregtó vízállása, a tartós aszály miatt tovább apadató, a szakemberek szerint a helyzet egyre súlyosabb. A tatai öregtó vízállása 170 cm-re csökkent, ilyen alacsony szintet legutóbb 2003-ban mértek. A meleg szeles időjárás miatt a tó naponta akár 1-2 cm-t is veszíthet a vízszintjéből, ami mintegy 20 millió liter víz eltűnését jelenti. Élénkült a munkaerőpiac, egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy kevesen terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem 2-szer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Betiltják a mesterséges intelligencia használatát a norvég általános iskolákban. Az északi országban az augusztus végén kezdődő tanévtől az elsőtől a hetedik évfolyamig nem használhatják a diákok a mesterséges intelligenciát az iskolákban. A döntés célja, hogy a gyerekek elsősorban az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, a logikus gondolkodást és a világos fogalmazást sajátítsák el. A szakemberek szerint a mesterséges intelligencia túl korai használatát lassíthatja a fejlődést, mert fontos tanulási lépések maradhatnak ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban alapvetően gomoly felhős idő ígérkezik. Holnap délután az ország jó részén azonban szűrt napsütésre számíthatunk. A csúcsok 26 és 33 fok között lesznek majd. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokra kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól telt a hétvége, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy elbúcsúzunk tőle a legjobb zenékkel. Egy csodálatos nő kezdi ezt az órát, ő Aliyah és a Try Again.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Without a dope.

Itt FM a legjobb zenék. Egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak! Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Gyerekkorom egyik kedvence, és egyszerűen nem lehet megunni, és szerintem nagyon sokan vagyunk így vele. Ez nem más, mint Enigma. Jön tőle a Return to Innocence.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a countryt Európában nagyon nem tud gyökeret verni, míg Amerikában egyszerűen verhetetlen és számunkra tök ismeretlen előadók, szó szerint elképesztő gigasztárok, mert hogy country előadók. Soha nem fogom megérteni, de valójában nem is nagyon szükséges. Viszont Luke Combs és a Fast Car, hát egy nagyon jó dal, úgyhogy én ezt most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy igazi buli klasszikus, ami nagyon jó ürügy volt és indok volt arra, hogy egy picit összébújunk annó a kiszemelt hölgyeménnyel, és ejtsünk vele egy érzéki táncot. Ez nem más, mint a Deja Vu és az I Can't Stop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy elég érdekes interjúba futottam bele. A minap Robbie Williams próbálták meg valamiről kifaggatni egy jakton, viszont ő neki vagy nem volt kedve válaszolni a kérdésekre, vagy nem tudott válaszolni, mert hogy annyira nem volt magánál. Nem tudom, egy a lényeg, hogy remélhetőleg Robbie Williams-szel, a friss szőrrel, a friss lovaggal minden rendben van. Jön tőle az Angels, de előtte még a Brand New Heavies és a Sometimes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Helyreáll a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Franciaországban beköszöntött az újabb hőhullám, itthon is melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhetnek a személyi vonatok Komló és Dombóvár között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint intenzív pályafelújítás zajlik a 47-es vasútvonalon, ahol 2023-ban megszűnt a személyszállítás. A tervek szerint augusztustól 2 óránként indulnak majd szerelvények, amelyek Dombóváron közvetlen csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity vonatokhoz. A felújítás után a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel közlekedhetnek. Alávághat idén az építőiparnak a megrendelések hiánya, jövőre viszont jöhet a fordulat. Az építési vállalkozók országos szakszövetsége reméli, hogy a több mint 6000 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezése felpörgetheti a beruházásokat. A lakáspiac továbbra is kitörési pont marad, és abban bíznak, hogy az állami lakásépítési ösztönzés a folytatásban is megmarad. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
2: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
1: Újabb rendkívüli hőhullám sújtja Franciaországot. Az ország 37 megyéjében a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. A hőmérséklet több helyen meghaladta 40 Celsius fokot, Párizsban is 37 fokot mértek. 2 hónapon belül már a 3. ilyen hőhullám ez. Egyre több felé van erdőtűz. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többségét emberi gondatlanság okozza. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól telt a hétvége, remélem élveztétek, kielveztétek, és remélem, hogy most itt vagytok, és a legjobb zenékkel együtt elbúcsúzunk tőle. Jön Junior Jack és a Stupid Disco.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Curtis és Charlie közöse a Maradunk végig. Egy olyan dal, egy olyan előadó Charlie személyében, akit egyszerűen nem lehet megunni. Szerintem örökké, de örökké itt lesz a magyar zenében, a magyar popiparban, és ez nagyon, de nagyon jól is van így. Viszont a folytatásban, hát persze, hogy megyünk tovább a legjobb zenékkel, jön Desiree és

énekes nőt és a dalát 2009-ben két Grammy-díjra is jelölték, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és a legjobb R&B dal kategóriákban. Hogy kiről van szó? Jennifer Hudsonről jön a Spotlight.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kevés embernek sikerült az egész világot leigázni a saját nyelvén, viszont Eros Ramazzottinak, a latin csődörnek ez annó sikerült, úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hanem indítom az Il mio giorno preferito. Mi jelentsen ez bármit?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zökkenőmentes volt az áttérés az új uniós vámszabályokra. Az aszály miatt változtatni kell a talajkezelésünkön. A végéhez közeledik a foci VB. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A hónap első napjaiban több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett az országba. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelés szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni és tárolni is tudja a vizet. Ismertette rádiumban Szauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, tehát mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímátfákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
1: Újabb rendkívül erős tájfun csapott le Kína keleti partvidékére. A Bavi névre keresztelt vihar miatt a hatóságok elővigyázatosságból csaknem 2 millió embert telepítettek ki, miután a tájfun két helyen is elérte a szárazföldet. A ciklon korábban Japán déli szigetein, Tajvan térségében és a Fülöp-szigeteken is pusztított. Utóbbi országban földcsuszamlásokat okozott, amelyekben legalább 17-en életüket vesztették. Bár a tájfun időközben trópusi viharrá szelidült, a meteorológusok szerint a hatalmas mennyiségű csapadék miatt továbbra is komoly áradásokra és károkra kell számítani Kína több tartományában is. Megvannak az elődöntők párosításai a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország Franciaországgal, Anglia pedig Argentínával csap össze a döntőbe jutásért. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét pedig vasárnap rendezik meg. Erősödik a légmozgás, többfelé élénk helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. A hét első munkanapján alapvetően napos, gomoly felhős időre készülhetünk, délután az ország nagy részén fátyol felhők szűrhetik azonban a napsütést. Csapadékra alig van esély, legfeljebb az északkeleti tájakon fordulhat elő egy-egy futó zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedden is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki felkészült már testileg, lelkileg a hétfőre. Hogyha nem, akkor nyugi, hozom a legjobb zenéket, és ezek segítséggel lesznek ezügyben. Jön a Black Eyed Peas, ez a Where is the Love?
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az ideje, hogy megnézzük, kik ünneplik holnap a névnapjukat. Vágjunk is bele, holnap 13-án Jenő névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ernőket, a Hendrikeket, a Henrikeket, a Jákobokat, a Saroltákat, a Szilvánuszokat és a biztonság kedvéért a Jákobokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, ne habozz, holnap reggel valamilyen formában köszönsd fel, és pont ennyi, én szóltam. Mivel megyünk tovább? Kenny Dobb, Press the Bucketheads, The Bump. Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, máig nem érti senki sem, hogy ez a dal hogy tarolhatta le az egész világ zenei listáit, mert hogy nem olyan nagy durranás, és hát szöveg nagyjából nulla. We Don't Speak Americano, Yolanda B. Cool-tól most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszerűen kiráza hideg és libabőrös leszek, amikor meghallom a következő dalt, mert nekem azt a feelinget nyomja át, hogy egy kábrióval utazom valahol a nagy pusztába, felnézek, ott vannak a csillagok, a szél finoman simogatja a fejemet, a karomat, mindenemet, és csak haladunk bele az éjszakába. Ez Roger Sanchez és az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, van pár dal, ami szó szerint divatot teremt, és így volt az E17 is, hiszen mindenki úgy akarta hordani a sapkáját, és olyan sapkát akart beszerezni, mint az énekes. Éppen, hogy csak rajta volt a fején, jó magasra felállt, és hát ez volt anno a menő, hiszen az It's Alright-ba, hát szó szerint így hordtam. Ennyi, már indítom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az utolsó órája már bőven fut ennek a napnak, viszont örüljünk neki, hiszen holnap egy újabb nap virrad. Na kérem szépen, Nelly Furtado kezdi ezt az órát.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nézzük meg, hogy milyen idő vár minket a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, milyen idő lesz hétfőn? 20 fokra ébredünk, 31 fok lesz napközben, atya gatya. Viszont a biztonság kedvéért lesz egy kis szél, és közepesen felhős lesz az égbolt, ami azt jelenti, hogy ha meleg van és van egy kis szél, akkor olyan a világ, meg olyan ez a város, mint hogyha egy ilyen airfryerbe, mint hogyha egy ilyen forró levegős sütőbe ülnénk. Jaj, de jó lesz nekünk, de hát ez van, nincs mit tenni, viszont örüljünk, mert hogy nyár van, és jó idő van. Jön a Backstreet Boys, Quit Play.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát jön egy olyan dal, ami szó szerint egy óriási nagy mérföldkő volt a Westlife-nak, hiszen ez volt a 9. daluk, ami az első helyen debutált az angol chartlistákban. Bizony, ez az Uptown Girl!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, mivel megyünk tovább. Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, nem meg ennyi volt a móka a hétvégére. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?